filozófusok, nagy tudójának, akit kiközösítettek, elbihal korába, mert később nőtt ki a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt, mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra. Ki tudja, meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen.

esőnő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szám.

Also ich verstehe die Menschen nicht, die im Frühverkehr schon Stress machen. Heute Morgen ist mir genau das passiert. Jemand ist mir über Kilometer und mehrere Ortschaften hinweg dicht aufgefahren, obwohl ich überall die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten habe. Schließlich hat er mich dann bei der Abfahrt vor Oberpullendorf überholt. Meiner Meinung nach völlig unnötig. An der Ampel haben wir uns natürlich wieder getroffen. Ich frage mich, was bringt es, dass jemand früh am Morgen die anderen Verkehrsteilnehmer derart nervt? Nem értem azokat az embereket, akik a reggeli forgalomban már stresszt csinálnak. Ma reggel pont megtörtént velem, hogy valaki kilométereken és településeken keresztül végig szorosan mögöttem jött úgy, hogy én mindenhol betartottam a sebességhatárokat, aztán végül itt Felsőpúja előtti lejtőnél előzött ki, megjegyzem teljesen feleslegesen, a közlekedési lámpánál persze ismét találkoztunk. Kérdem én, mi értelme annak, hogy valaki korán reggel ennyire felidegesíti a közlekedés többi résztvevőjét?

0: A bécsi régi városháza Bank Ausztria szalonjában rendezték meg a Tavaszi Hangok című koncertestet, amely az osztrák és a horvát zenei kultúra találkozásának adott teret. A rendezvény középpontjában a kóruszene, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok álltak. Erről hallhatnak a majd a következő órában is itt a Rádió Morán.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: 2000-ни ютърни магазин. Радио.
1: 25 Jahre historischer Karnevalssavaria. Am vergangenen Montag wurden in Sombartei Steinemanger das Programm und die Höhepunkte zum 25. Jubiläum des historischen Karnevals präsentiert.
2: Még Wagner András volt a polgármester, és én még a kulturális menedzser iroda munkatársa voltam, amikor behívtak bennünket a városházára. Ez az alkalom szerintem így majdnem minden évben megismétlődött, és az volt a téma, hogy hogyan lehetne újraindítani a Savaria történelmi karnevált. Ott voltak a nagyobb cégek, bankok vezetői, a kulturális intézmények vezetői, önkormányzati vezetők, és minden évben megfogalmazódott az az igény, mert olyan szintű nyomás volt a lakosság részéről a város vezetésén, hogy indítsuk újra a Savaria történelmi karnevált. És mindig megbeszéltük, hogy igen, valóban erre lenne szükség, erre lenne igény, de mi az, ami nincsen hozzá? Nincsenek már meg azok a gyárak, amik annak idején a ruhákat, jelmezeket, kellékeket, cipőket készítették, nincsenek meg azok a munkaközösségek, akik megjelenítették a karneváli színeket, nincsenek meg azok az osztályközösségek, és nincsen meg hozzá a forrás. Tehát mindig itt akadtunk el, hogy nincsen rá pénz. És úgy gondolom, hogy 2000-ben ez valóban egy óriási nagy bevállalás volt az akkori önkormányzat részéről, hogy ők azt mondták, hogy rendben, hogy nincsen hozzá meg semmi, de próbáljuk meg, indítsuk el, és lám 27 év után azt kell mondani, hogy ez az egyik legjobb döntés volt az akkori városvezetés részéről.
1: Szombathely egész nyáron a jubileumi 25. Savaria történelmi karnevára készül, amelyet idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg. Az idei esemény nem csak egy 4 napos fesztivál lesz, hanem közös városi ünnep, amelybe a helyiek, civil szervezetek és vállalkozások is aktívan bekapcsolódhatnak. Nemény András polgármestert hallják.
3: Ez a múltunknak az ismerete és a megmutatása a jelenünkbe. Ez egy 4 napos olyan rendezvény, ahol a város egy egész más arcát mutatja. Egyszerre Savaria, és egyszerre Szombathely, és hiszem, hogy a gyökereink azok mindig nagyon fontosak, mert ezek aztán utat mutatnak a nehéz időkbe is.
1: És 25. alkalommal rendezik meg az újkori karnevált. Miért lesz ez különleges?
3: Hát 25 az már az a szám, amikor van mire visszaemlékezni, nagyon sok ember vett részt a korábbi szervezésekben, magával a fellépésekben. Vannak, akik kisgyerekként voltak itt először, és most már ők hozzák a saját gyerekeiket. Úgyhogy ez egy olyan közös ünnep, amit érdemes megállni egy pillanatra, visszatekinteni, visszaemlékezni, és aztán tervezni együtt a jövőt.
1: Meg egy utolsó kérdés, miért érdemes Burgenlandból is ide ellátogatni a karnevára?
3: Hát ha valaki nagyon jó hangulatot szeretne megélni, gasztronómiai élményeket, kulináris élvezeteket, nagyon jó zenéket, műsorokat, és szereti azt, hogy közösségbe éljen meg jó dolgokat, akkor itt a helye, ahol ráadásul még érdekességként bármelyik utcán hirtelen feltűnnek római polgárok, akármilyen a polgármester is, római városvezetőként a Tógában. Ha valaki ezt szereti, ezt az érzést, ezt a feelinget, akkor jöjjön.
1: Das Savaria-Karneval ist nicht nur in Westungarn, sondern auch in Ostösterreich sehr bekannt und beliebt. Auch die burgenländischen Ungarn sind immer beim Karneval dabei. Zum Jubiläumsprogramm gehören die Rückkehr beliebter Künstler und Programmpunkte vergangener Jahre, ein noch größerer Festumzug sowie eine spektakuläre Lichtprojektion auf das Iseum. Geplant sind außerdem Konzerte, historische Vorführungen, Mitmachaktionen, Ausstellungen und spezielle Karnevalsbusse, begleitet von Flashmobs und Gemeinschaftsprojekten, die auf 25 Jahre Savaria historischer Karneval zurückblicken. Details hören Sie jetzt von Stefania Grünwald, Geschäftsführerin der Savaria Tourismus Nonprofit GmbH. Mitől lesz az idei karnevál olyan különleges?
2: Hát reményeink szerint attól, hogy minden eddiginél többen fognak érkezni rá, ez az egyik. A másik pedig az, hogy szeretnénk egyfajta visszatekintést és egyfajta szintetizációt csinálni az elmúlt 24 plusz az idei év segítségével, azokat a közönségkedvenceket megszólítani és elhívni, akik az elmúlt 25 évben valamiért a közönség szívébe lopták magukat, és visszahívni olyan előadóművészeket, szervezeteket, akik a kezdeti karneválokban már résztvevők voltak, és hozzá tudtak tenni ennek a fesztiválnak az elindításához.
1: És hogyha burgiani szemszögből nézzük, ugye mindig szoktak lenni burgiani fellépők is, ez így is, ez most is így lesz, és idén is várnak vendégeket is a szomszédos tartományból.
2: Természetesen, most már van egy nagyon jó kiépült kapcsolatrendszerünk a Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesülettel, akik azon túl, hogy minden évben felvonulnak a Szaveria Történelmi Karneválon, ki is települnek a helyszíneken, általában a gyerekhelyszínen egy nagyon igényes standdal szoktak megjelenni, és úgy tudom, hogy ők is most már külön készülnek, hogy minél az eddig megszokottnál jóval nagyobb létszámba tudjanak részt venni a történelmi felvonuláson, és egy adott korszak ott tudjanak megjeleníteni a felvonuláson belül.
1: Évről évre a karneváli programkínálat legkorábbi kulturális eseménye a Karnevál Színház. Szabó Tibor, a Vörös Sándor Színház igazgatója elmondta, idén a Miskolci Nemzeti Színház vendégelőadását láthatják a Karnevál Színház szerelmesei. Székely Csaba Bányavirág című kortárs tragikomédiáját a szokásos helyszínen, a Megyeháza udvarán a tervek szerint 4 alkalommal tekintheti meg a közönség.
4: Bizonyára nem ismeretlen Szombathelyen Székely Csaba drámaíró neve, hiszen annak idén a Vitéz Mihály az ő tollából fakadt, és itt mutattuk Bétót, az ős bemutatója, szép emlékű Bajumi Nagy Gyuri kollégával a főszerepben. Amiért nem mi készülünk most a Vörös Sándor Színház ebben az évben, Karnevál Színházi produkció, az annak több oka van, kettőt említenék. Az egyik, ez a korai időpont, hiszen ez pont a nyári szabadságnak, amire általában a színészek számítanak, majdnem a közepe, vagy a jelentős második részen. Másrészt pedig idén nincs alkalmunk előpróbálni, mint a korábbi években. Ugye ott évad végén mindig a májusra arra szánjuk, hogy előpróbáljuk a Karnevál Színházi előadást, és akkor ott egy 2-3 napos felújítással színpadra visszük.
1: Mondta el Szabó Tibor. Der 25. historische Karneval Savaria in Steinemanger findet heuer vom 13. bis zum 16. August statt. Alle Details finden Sie unter karnevalsavaria.hu.
0: Radio Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag.

0: Give it up for Olivia Dean, everybody, come on.
1: Das war Sam Fender mit Rain Me in einer Live-Version hier auf Radio Mora. Und das war's für heute mit Memo. Danke, dass Sie dabei waren. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora. Danach kommt der musikalische Mittagstisch mit Local Heroes. Ab 14 Uhr hören Sie Talking Heads, ab 16 Uhr Radio Spot On und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt. Sie haben Laszlo Gessel gehört. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ez volt a Mémo, most jön a Romani óra, aztán délidei zenés blokkunkat hallhatják az első órában a helyi hősökkel. 14 órakor jön a Talking Heads, 16 órakor a Radio Spot On, 18 órakor pedig már a Rádió Mora sokszínűség kezdődik sok-sok érdekes műsorral különböző nyelveken. Az elmúlt 3 órában Keszei Lászlót hallották, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Töltsék kellemesen ezt a szép napos hétfőt.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem. Sejtelmes erők laktak a gyerekbe, fél

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Starsky és Hot Jazz Club a zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő. A zenei szépség szalonja tárja kedves hallgatóit.
3: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club. A Nyoko kollektívnek, a Big Bandjének a turné eseményeit nézem. Hát komoly turnéra indulnak. Ugye Harlemben, Hollandiában, Antwerpenben, Arnhemben, Hágában, Londonban, és még egy csomó helyen játszanak, Budapesten, nem se Tapolcán nem fogunk velük találkozni. De ebben a műsorban igen. Egy 16-os lemezt néztem ki, lazasság a köbön, és több dimenziós profizmus. A New Cool Collective Matt Bianco, azaz Mark Rally, The Things You Love című lemeze következik. A lemez a műsor úgymond hasznos idejét tölti ki, és rádobunk majd két felvételt a időtúli blogban. Popzene, latinzene, jazz, iszonyatos hangszerelés, borzalmasan komoly a dolog. A közreműködők tekintetében azért el kell mondanom, hogy itt van néhány olyan név, akiket azért érdemes megjegyezni. Ugye Benjamin Herman, ő a kulcsfigura. Alt tenor szaxofon, bariton szaxofon, fuvola, ő a guru. Nagyon-nagyon-nagyon imádom. Mark Rally, ugye, akit Matt Bianco néven ismerünk gyerekkorunk óta, ő az énekhang. David Rockefeller, trombita, trombon, fuvola. Rory Ronde, elektromos akusztikus gitár. Willem Fried, Fender zongora, Vox orgona és slide drum, az nem tudom mi. Leslie Lopez, basszus, elektromos basszus, stb. Jost Kroon, dobok, ütőhangszerek. Jost de Haas, ütőhangszerek, kongák, bongák, bongók, kongák. Mindegy, tudjátok. Frank Van Dock, kongák és ütőhangszerek. Úgyhogy ők a közreműködők ezen a lemezen. A Docs Recordsnál jelent meg egyébként a cucc, de az Air Music is kiadta. Nem, az Air Music adtak, és a Docs Recordsnál is megjelent a cucc. A Docs egyébként az rendszeresen nyugó kollektív kiadó. Tehát ott a szerzők tekintetében számunként jelentős változások vannak, úgyhogy itt elég sok minden van, abban most nem megyek bele. Akkor nézzük a felvételeket. Az első 7 felvétel fog jönni. Most itt a jazz lemezek track hosszúságait felejtsük el. Gyakorlatilag ugye rádióbarát hosszakot hallunk, tehát ilyen 3 és 4 percben vannak a számok meghatározva. Ugye ez a rádiózási standard. Azért, hogy ezt adják a rádióadók ezeket a zenéket, ne legyen az a probléma, hogy 8 perces egy felvétel, mert egy jazz előadónál szinte kölyök idő, semmi. A We Should Be Dancing az egyes felvétel, The Things You Love a 2-es, a Double Switch a 3-as, a Do The Right Thing a 4-es, a Don't Blame It On That Girl az 5-ös, a 6-os lesz a Count Me In, és a 7-es a Cry, ahol Elizabeth Troy működik közre ének hangjával. Jó, ez a műsor első fele, induljanak a felvételek. Nagyon komoly hangulat van. Meg hát ez tánczene, ez konkrétan az. Oké, induljanak a zene.
4: Okay, this is Benjamin Herman from New Cool Collective for Starsky and Hot Jazz Club.

0: Kedves hallgatóink! Adásunkat egy rövid technikai és egy hosszabb hatásszünet után folytatjuk.
1: Konbanwa, Mariko desu. Minna Starsky and Hot Jazz Club wo kiitemasu.
2: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofonok a Zsufa Péter és a Matt Bianco, Mark Rally Meets the New Cook Collective lemezt hallgatjuk, a Things You Love című kiadványt, 16-ban jelent meg, az Earl Music-nál, de a Dogs Records is kiadta aztán. Na mindegy, most az a lényeg, hogy ez a New Cook Collective egy ilyen ikonikus zenekar az én életemben. Én amikor egyszer kaptam egy promósan anyagot, abban találkoztam a New Cook Collective-nek egy felvételével, utána találkoztam a New Cook Collective-nek a nevével egy Fono Buda zeneházas koncerten, én oda elmentem, és megváltozott az életem. És onnantól kezdve New Cook Collective gyűjtő vagyok. A zenekar gyakorlatilag teljesen ismeretlen, nem tudom, miért nem szakadnak át azok a gátok, amelyek fékezik ennek a ismertségnek a terjedését. Nem értem, de a lényeg az, hogy nálam nincs változás, nálam a topban vannak, a csúcsok csúcsa. A Breaking Out jön most, utána a Bring It On, ez egyébként a Bring It On több lemezen is szereplő, úgymond New Cook Collective Standard. A Samba Italiano lesz a következő, majd pedig a Breaking Out jön Nicola Conte remixben, aztán újra pedig a Bring It On ugyancsak Nicola Conte remix változatában, és ezt követően jön a búcsú. A búcsú után pedig két felvételt fogunk rádobni, azt át kell nézni a másik lemezre. Ez a Pacsinkó lemeznek két felvétel lesz. A Sugárrással indulunk, a tízessel, és a Peace and Happiness lesz a full időn túli zene, az egy kicsit nyugisabb, mert induljanak a felvételek, és jövök fel a búcsúra.

0: És ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Kulturális Rádió műsorokon minisztárszkés hát jazzklubban mikrofonul a Zsuffa Péter és Anyukó kollektívnak hallgattuk meg azt a lemezét, amelynek a legvégén egyébként két Nicola Conta remix is hallható volt. A lényeg, hogy Anyukó kollektív ez a hollandiai zenekar, amelynek ugye kulcs figurája és tehát a zenekarnak a szíve lelke a szaxofonos Benjamin Herman. Természetesen egyébként van többféle felállása a zenekarnak, nem csak big band, hanem kombó, stb. Szerintem még trióban is játszanak, amit Nyugó kollektívként lehet megnevezni, hiszen ha néhányan ott vannak, akkor az már az. Tehát néhányan kell jelen lenniük, és ott van a Benjamin Herman, akkor már ez nem lehet más. A Things You Love című lemez után akkor most ugrunk egyet, és következik egy, na most bepittyelt a telefonom, és hát ugrunk egyet, és eljutunk a 2010-es Pacsinkó lemezhez, ahonnan a Sugar Rush indul el pillanatokon belül, ez időtúli zene első zenéje, aztán jön a Peace and Happiness, ez már tényleg csak a legbátrabbak fülét fogja elérni, akik elmentek a 3w.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-jét idegen hallgatóink kedvéért. Most így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: A kopasz úrnak kész a teája.
0: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögé Zsuffa Péter itt, a Zsuffa Péter Jazz Club Arturo Sandoval Fly to Freedom, repülés a szabadságba. A GRP-nál jelent meg 91-ben a lemez, Arturo Sandoval nevét pedig nálam egybe kötődött azzal a irgalmatlan virtuózitással a trombitán, ami egyébként játszik máson is, Timbales, meg mit tudom én, meg zongora, de a trombita hangzása az annyira félre ismerhetetlen, annyira alap, hogy az elképesztő. A lemez kitölti a műsoridőt, úgyhogy sőt, a vége le lesz keverve majd, de valami elképesztő, ami itt történik. A háttérhangok Ed Kall, Orlando Hernandez, René Luis Toledo, basszus Anthony Jackson. Az a fantasztikus Anthony Jackson, akivel nem mondom el újra, de találkoztam vele, én hülye nem szólítottam meg. Anthony Jackson egyébként a Dave Guzin és a New York Los Angeles-i államzenekarnak volt a basszus gitárosa is, egy nagy is ott van ebben a mondatban, tehát ott is, mert egyébként hol nem, tehát Anthony Jackson egy elképesztő fantasztikus fekete bőrű basszus gitáros, itt Budapesten, amikor láttam, akkor már ülve játszott egy széken, nagyon idős volt. Nicky Orta is itt van, ugyancsak basszus hang a basszus gitárral, doboknál Dave Weckl, félre ismerhetetlen sound és elképesztő profizmus, hihetetlen technika. Orlando Hernandez is dobol, de majd számonként ez változni fog. Ivi, Electric Wind Instrument, Ed Kall, akkor fuvola, Arturo Sandoval, tehát hogy ezt a hangszert is használja. Gitár, René Luis Toledo, a nevét már egyszerűen elmondtam. Arturo Sandoval énekel is háttérhangként, ütőhangszerek Arturo Sandoval és Long John. Zongoránál Chick Corea, az egyes, a kettes és az ötös felvételeken. Hoplá, szakad a frekvencia. Mike Orta is itt van. Joseph Dogley, Michael Landy, saxofon Ed Kall, húrok, így, mint egy húrok. Alfred Brown, Elliot Yosef, Eugen Moy, Gene Orloff, Harry Zarashian, Leslie Levy, John Pintavel, Matthew Riamondi, Max Allen, Sanford Allen, Arturo Sandoval szintetizátoron is játszik, Andilo Perez mellett, a lényeget, kikapdostam a lényeget. Az első öt felvételre kerül most sor, az első blokkban, a Fly to Freedom a címadó felvétel, Daniel Perez a szerző, az egyes felvétel, a Last Time I Saw You, a Richard Eddy a szerző, ez a kettes, a Caribeño, Arturo Sandoval szerzemény a hármas, a négyes lesz a Samba de Amor, René Luis Toledo a szerző, és a blokkot a Psalmmal zárjuk, Chick Corea a szerző. Induljon az első öt felvétel. Egy kis figyelmeztetést kérem, mindenki megfelelő hangerővel, a környezetére tekintet nélkül, saját szórakoztatására hallgassa ezt a rádióműsort.
2: Vegyük észre, hogy a rádióműsor milyen vidám, derűs hangulatot áraszt.

0: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
1: Fontos figyelmeztetés következik. Aki a műsor hallgatásának megkezdése előtt is nagyon vidám, gondtalan volt, annak ez az állapota tovább fokozódhat. A veszélyhelyzetek nem felismerése, a könnyelműség baleset veszélyes lehet. Azaz, ilyen esetben a műsorhallgatást követően kerüljük a magas létrára való felmászást, a gépjárművezetést és a vasaló használatot.

A kopasz fiú pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Zsuffa Péter Jazz Klubban.

0: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
1: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, Arturo Sandoval, Fly to Freedom című nevezet hallgatjuk be a GRP Recordsnál. 91-ben jelent meg. Arturo Sandoval neven állam összeforrott azzal a trombita szandal és irgalmatlan profizmussal és virtuózitással, amit itt a lemezen most eddig is hallhattunk. 3 felvétellel megyünk tovább, ezek lesznek a 6-os, a 7-es és a 8-as felvételek. Azaz a René's a Song, René Luis Toledo. Szerző a Body and Soul, ugye Edward Heeman és John Green Robert Soar a szerzőpáros, és a 8-as felvétel a tanga. Ezt a tangát ne keverjük össze más tangával, Dizzy Gillespie a szerzője, az a tanga, amire most bárki gondolt, az a tong helyesírásra van az angolban. Hogy ez a tanga mi lehet, ezt nem tudom, de tudjátok mit? Mindenki arra gondol, amire akar. Induljon az említett 3 felvétel.
3: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating, what you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club, Fatal Malfunction.

0: a borneói páros disznó. Ez a valójában ártalmatlan erdei turkászó nagy fejfájást tud okozni. Furfangos viselkedésével hívta fel magára a modernkori etológia figyelmét. A gyakorlott, szinkronúszókat is megszégyenítő, még légzéstempójukban is megegyező párok a támadni készülő ragadozó ítélő képességének megzavarásával védekeznek. A kettős látás érzett csalódása még a páros disznót elejteni készülő vadászoknak is több órás, nehezen múló fejfájást okoz. Az emberi találékonyság miatt sajnos a borneói páros disznót mégis a kihalás veszélye fenyegeti. Ugyanis vadászatukhoz a páros disznóvadász egyik szemét beköti, így védekezik a disznók okozta fejfájás ellen. A borneói páros disznó fokozottan védett állat.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

Nádasdy Antal. Antal. Nádasdy Antal Sarolta. Ő 20 éves szép teliholdas Sarolta, én húséhes vén ordas és latorma.

0: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és Arturo Sandoval Flight to Freedom címon, ezért hallgatjuk a GRP-nál 91-ben megjelent lemez irgalmatlan profizmussal, és olyan szandal, és olyan technikával szól, hogy ihaj. A két felvétel, ami időtúli zeneként fog jönni, a lemez 9-es és 10-es felvételei. A Capricious de la Habana lesz Arturo Sandoval szerzemény a 9-es felvétel, ami indul majd mindjárt, és ez lesz ugye egyik időtúli zenénk, a másik pedig vastagul kifoglalkozik, de a műsoridőben ez pedig a Marianela, szintén Arturo Sandoval a szerző. Arturo Sandoval természetesen megtalálható az interneten, nem is nehéz beírni a nevét a keresőkbe, érdemes utána menni, megnézni a videóit, és rácsodálkozni arra, hogy micsoda jazz muzsikusok vannak a világon. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Remélem mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a www.zsufajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondok, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Csak a végén végezzen! Csak a végén végezzen!
1: Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
3: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

engem 4 évesen megszólított az Isten egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.